0: Kálló, Szidum Szidum.
1: Fújta a mileni hitai.
2: Back. Lépod a maximum.
1: A hitai na maximum. Kálló, Szidum Szidum.
2: Számos hitovi.

0: kanál Situm Situm.
1: Dvojica o milených hitoch.
2: Back.
0: Slušaš
1: kanál Situm Situm.
2: Maximum muzika.
3: Kanál Situm
1: Situm. Leto do maximum.
0: Hitovi na maximum.
4: Hi, I'm Ray.
1: Kanál Situm Situm. Samo hitovi.